0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 10.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cordin Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
6: E cosa fate?
5: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
5: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Cordin Cibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
7: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
5: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Sport dokáže člověku zlepšit život a nabízí i další nepopiratelné výhody. Cvičení vede k lepšímu zdraví a fyzické kondici. Dodá vám dobrou náladu a energii. Můžete se díky němu cítit silnější a sebevědomější. Naopak jeho absence přispívá k přibývání na váze, vzniku nemocí, například kardiovaskulárních a duševních poruch. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V dnešním podcastu se podíváme, jak EU podporuje sport a co dělá proto, aby se mu mohl věnovat opravdu každý.
10: Navzdory tomu, jak je dostatečná pohybová aktivita důležitá, hýbou se lidé čím dál méně. V průzkumu Eurobarometr v roce 2004 se k nějaké formě pravidelné pohybové aktivity přihlásilo kolem 60% Evropanů. V roce 2022 však už zhruba 60% obyvatel Evropy prohlásilo, že cvičí nebo sportují jen zřídka nebo vůbec. Nedostatek pohybu mezi Evropany je alarmující a negativně dopadá na řadu oblastí života. Špatné zdraví a nepohoda se promítají do ekonomiky. Chabá fyzická kondice společnosti zvyšuje náklady na zdravotní péči, zhoršuje pracovní produktivitu a uplatnitelnost na trhu práce. Sport tedy není důležitý jen proto, abychom se cítili dobře, ale je zásadní pro ekonomiku EU. Podle europoslance a bývalého profesionálního hráče basketbalu Nikose Papase, sport pomáhá upevňovat jednotu a harmonii.
11: Pro mě je to velká, přímo vysoká škola. Naučil jsem se harmonicky pracovat s lidmi, které neznám, se kterými ale mám společný cíl – vyhrát. Nikdy mi nezáleželo na tom, kdo stojí vedle nebo naproti mě. Jestli má jinou barvu kůže, náboženství, národnost nebo sexuální orientaci. Byli jsme spolu a když jsme vyhráli, objali jsme se, když jsme prohráli, navzájem jsme se povzbudili. Sport je pro mě opakem rasismu a intolerance.
10: Ačkoliv sport zbližuje lidi z nejrůznějších prostředí, dokáže i rozdělovat. Nezřídka se stává, že fanoušci na sportovních utkáních provolávají nenávistná hesla a páchají různé násilnosti. Jak ale říká europoslankyně a bývalá fotbalistka Karolina Moráče, problém není ve sportu jako takovém.
12: Fandění je obrazem společnosti.
1: Nejde o to, že by fandění fotbalu nebo košíkové bylo špatné. To společnost dává prostor lidem, kteří fandí špatným způsobem.
2: Evropská unie je proti jakékoliv formě verbálního nebo fyzického násilí na sportovních akcích. Podobným incidentům se snaží bránit, a to hlavně skrze těsnější spolupráci s příslušnými organizacemi, místními úřady a donucovacími orgány. Vedle verbálních projevů nenávisti unie rozlišuje ještě řadu dalších problémů, s nimiž se svět sportu potýká. Třeba rozdíly v platech mužů a žen a překážky, které brání ženám dosáhnout na manažerské pozice. Problémem jsou i nedostatečné struktury pro lidi se zdravotním postižením. Paralympijská plavkyně Vittoria Bianco na sportovní konferenci v Evropském parlamentu prohlásila, že na řešení je potřeba pracovat společně.
1: Vytvořit přístupné struktury není nemožné, ale potřebujeme k tomu, aby se sportovní komunita spojila a odpovídající politiku, svazy a instituce, které na tom budou spolupracovat. Jedině tak se sport stane univerzálním právem pro každého.
2: Sport může také pomáhat s integrací migrantů v Evropě. Jeden takový příklad úspěšné integrace díky sportu jsou bratři Antetokounmpovi. Ti v Řecku udělali skvělou basketbalovou kariéru a dostali se až do americké ligy NBA. Thanasis Antetokounmpo na konferenci v Evropském parlamentu vysvětlil, že evropanství je součástí jeho identity.
1: Jsem Afroevropan druhé generace. Tak se cítím, jako Afroevropan. Pocházím ze dvou kulturních prostředí, která, a nechci nikoho urazit, jsou podle mě jedny z nejlepších na světě. Být Řek a Nigériec je prostě nejlepší.
2: A dodal, že bez sportu by v životě nedostal tolik šancí.
1: Nebýt sportu, dneska bych tu před vámi nestál. Vážně. Byl bych někde venku na ulici a vy byste kolem mě prošli, ani byste si nevšimli.
10: Evropská unie si uvědomuje, jak je sport z hlediska sociální integrace důležitý. Ví, že když sport zahrne do své politické agendy, bude to dobré pro všechny. Evropská komise nejvýrazněji přispěla do diskuze svou Bílou knihou o sportu, kterou vydala v roce 2007. Od té doby Unie aktivně vytváří vlastní sportovní politiku. Když v roce 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, získala Unie v oblasti sportu poprvé zvláštní pravomoci. Konkrétně právo podporovat příslušné kroky členských států a podílet se na propagaci sportu v Evropě. V rámci unijní spolupráce se tak ministři sportu jednotlivých zemí setkávají na jednáních Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Jednou ročně se také koná sportovní fórum Evropské unie. Na něm se scházejí všichni důležití aktéři od sportovních federací a olympijských výborů po sportovce a dobrovolníky. Každý z nich může přispět k tomu, jak bude unijní politika v oblasti sportu vypadat. Dále Unie vytváří pracovní plány, ve kterých definuje celoevropské priority a strategické cíle týkající se sportu na následující roky.
2: To ale není všechno. Unie také například financuje sportovní aktivity v rámci programu Erasmus+. Z jeho rozpočtu na období 2021 až 2027 v celkové výši 26 miliard eur vyčlenila na sport téměř 2%. Erasmus+ pomáhá organizacím navazovat partnerství, díky kterým mohou spolupracovat a vyměňovat si osvědčenou praxi. K tomu patří společná propagace sportu nebo podpora dvojí kariéry sportovců, ale třeba i prosazování tolerance a lepšího sociálního začleňování. Díky partnerstvím lze také snáze řešit problémy, s nimiž se sport potýká, jako je doping nebo manipulace s výsledky zápasů. Kromě toho jde z programu Erasmus Plus podpora na neziskové akce, které propagují fyzickou aktivitu, motivují k dobrovolnické práci ve sportu a pomáhají odstraňovat diskriminaci. A zaměstnanci sportovních organizací mohou s Erasmem Plus vyrazit na pracovní stáž nebo hostovat jako trenér v zahraničí. Program v Česku spravuje Dům zahraniční spolupráce. Veškeré podrobnosti, včetně informací, jak se do programu přihlásit, se dozvíte na jeho webových stránkách.
10: Mimo podporu a financování činností sportovních organizací a asociací, Evropská unie vytváří své vlastní iniciativy a přichází s vlastními nápady na propagaci sportu. Evropský parlament v roce 2012 navrhl Evropský den sportu, z něhož se o 3 roky později stal dokonce Evropský týden sportu. Koná se vždy v posledním zářijovém týdnu a unijní a partnerské země během něj pořádají širokou škálu zajímavých akcí. V roce 2024 se Evropský týden sportu slavil v téměř 40 zemí nejen v Evropě. O své sportovní nadšení se při té příležitosti přišly podělit miliony obyčejných lidí i profesionálních sportovců. V Česku akce běží pod názvem Aktivní září a jejím organizátorem je nadační fond Aktivní Česko. Loňský, prozatím 2. ročník, nabídl 865 akcí, které přilákaly necelých 164 tisíc účastníků. Lidé všech věkových a výkonnostních kategorií se zapojili do bohaté nabídky aktivit. Od běhu, cyklistiky či nordic walking přes jógu, tanec a zdravotní cvičení až po komentované vycházky. Pořádaly se také různé přednášky a workshopy, turnaje a otevřené tréninky sportovních klubů. Program podpořili nejrůznější organizace jako Český olympijský výbor, Sokol či Česká unie sportu. Dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví České republiky a různé firmy. V rámci kampaně Be Active Day se zapojila také fitness centra, posilovny, jogová studia, bowlingová centra a další sportoviště, která mohli návštěvníci bezplatně navštívit. Mezi dalšími unijními iniciativami zmiňme ještě například sportovní ceny Be Active a Be Inclusive. O ty se mohou pravidelně utkat jednotlivci a projekty, jejichž náplní je propagace pohybové aktivity a integrace různých sociálních skupin do společnosti. Jak vidíte, Unii na sportu velmi záleží a její podpora přináší prospěch celé evropské společnosti. Samozřejmě je potřeba ještě řadu věcí zlepšit. Za poslední dekády ale Unie udělala obrovský kus práce. Díky sportu je společnost zase o něco pevnější a zdravější.
2: Tento pořad pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
3: Ezt a podcastot fiatal alkotóművészek, előadók, filmesek és írók számára készítettük. Jó, ha tudják, hogy az Európai Unió külön programot hozott létre, hogy alkotásaik létrejöttét segítse. Ez a Kreatív Európa. A csaknem 2,5 milliárd eurós költségvetésű program a kontinens sokszínű kultúrájának gazdagítását, megőrzését és népszerűsítését tűzte ki célul. A COVID utáni években segít a kulturális és kreatív ágazatnak, azon belül is különösen az audiovizuális alkotóknak talpra állni. Mindezzel pedig a társadalmi befogadást, a digitalizációt és a környezeti fenntarthatóságot is erősíti. Kedves párizsi festőművészek, kaunaszi zeneszerzők, koppenhágai koreográfusok, Európa alkotóművészei! A Kreatív Európa az önöké, a tiétek! Nézzük is meg, hogyan működik. 3 fő ága van, a média, a kultúra és a szektorközi ág. Vegyük elsőként a média ágat. Támogatása az európai filmgyártás és audiovizuális alkotás minden szakaszában igénybe vehető.
12: Forrásokat biztosított például a krakói Filmspring nyílt műhely foglalkozásainak lebonyolításához, audiovizuális szakemberek képzését segítve. Olyan nemzetközi filmfesztiválok létrejöttében volt szerepe, mint az Indie Lisboa, vagy a dokumentumfilmekre specializálódott Ciné Doc Tbilisi. A média európai dimenziójú projekteket támogat, így nemzetközi összefogással a művek az országhatárokon túlra szélesebb közönséghez is eljuthatnak. Különös előnyét láthatják a filmművészeti hallgatók, játékfejlesztők, forgatókönyvírók, mivel alkotásaikkal több helyen és többeket meg tudnak szólítani. Ez az ág nagy hangsúlyt fektet a modern technológiákra. Teret ad azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek környezetileg fenntarthatóbbá teszik Európa audiovizuális ágazatát. A média ág további négy alágra oszlik. A tartalom, az üzleti tevékenység, a közönség és a szakpolitikai támogatás alágra. A tartalom alág producerek és tartalomfejlesztők határokon átívelő együttműködését segíti. Akár üzleti modellről, akár technológiáról, akár magáról a tartalomról van szó, az innovatív megoldásokat ösztönzi. Eddig számos koprodukcióhoz és projekthez nyújtott támogatást, köztük televíziós, online és virtuális valóságtartalmak, videójátékok elkészítéséhez. Az üzleti tevékenység alág az európai audiovizuális ipar üzleti fejlesztéseit és bővítését mozdítja elő. Az üzleti életben is felkarolja a tehetségeket és ösztönzi az innovációt. Olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek a tanulást, a tudásmegosztást és a tapasztalatcserét segítik, hogy ezek a vállalkozások túlnőjenek a nemzeti kereteken. Évről évre több mint 2400 szakmabeli profitálhat azokból a programokból, amelyek a mentori feladatokra, a digitalizációra és a környezettudatosságra készítik fel őket. Arról nem is beszélve, hogy közben a média ág jóvoltából évente 300 audiovizuális alkotás Európa összes országába eljuthat. A közönség alág által támogatott kezdeményezések formabontó módon igyekeznek minél több nézővel és hallgatóval, különösen a fiatal közönséggel megismertetni az alkotásokat. A Covid világjárvány hatására az emberek már leginkább online platformokon néznek filmeket, kevesebbet járnak moziba. A közönség alágnak tehát fontos célja, hogy segítsen az audiovizuális ágazatnak kiaknázni a digitalizációban rejlő lehetőségeket. Teszi ezt azért, hogy a lehető legtöbb online platformon és helyszínen nőjön a nézőszám, és lépést lehessen tartani a változó nézői-hallgatói szokásokkal. Olyan programokat támogat, mint például a filmművészeti képzések, a kulturális tartalmak feliratozását segítő kezdeményezések és az európai mozi hálózatok. Végül, de nem utolsó sorban a szakpolitikai támogatás alág azért jött létre, hogy az összes tagország ugyanazt a szemléletet kövesse a szabályozásban, ha audiovizuális alkotásokról van szó. Ezt olyan programok támogatásán keresztül próbálja elérni, amelyek elősegítik a döntéshozók közötti párbeszédet, az érdekeltekkel folytatott konzultációt és az ismeretterjesztést, valamint elemzik az audiovizuális alkotói környezet jellemzőit és a piaci trendeket. A filmművészeten és az audiovizuális alkotásokon kívüli művészeti ágakat a Kreatív Európa második ága, a kultúra támogatja. Ide tartozik a zene, az irodalom, az építészet, a képzőművészet és az előadó művészet, de a kulturális turizmus is. A média ághoz hasonlóan ez az ág is a határokon átívelő közös projektekhez ad hátszelet. Ha például egy trieszti színi növendék szívesen összeállna aténi és budapesti hallgatókkal egy közös munkához, ebből a programból kérhetnek ehhez anyagi támogatást. Ez az ág gondot fordít arra, hogy elismerje a tehetséget, a kiválóságot és a kreativitást. Szinte minden művészeti ágon belül létrehozott díjakat. külön érdekesség, hogy a külföldi tapasztalatszerzést is támogatja. Így Kiki könnyebben dolgozhat más országokban, hódíthat meg új közönségeket, és tanulhat másoktól. Itt van mindjárt a Kultúra mozgatja Európát kezdeményezés. Mobilitási ösztöndíjat ad a Kreatív Európa programban résztvevő mind a 40 ország művészei és kulturális szakemberei számára. Olyan, mint egy kulturális Erasmus. Utazáshoz, vendégművész programokhoz és különleges közös projektekhez nyújt anyagi segítséget. Katie Laurie, az írországi Kreatív Európa tájékoztató iroda egyik vezetője így nyilatkozott a kezdeményezés előnyeiről. If you want to develop your practice. Ha művészként vagy kulturális szervezetként valaki ki akar lépni a nemzetközi vagy európai szintérre azért, hogy művészetét vagy munkáját tökéletesítse, nincs is ennél jobb gyakorló terep. Itt le lehet tesztelni a partnerségeket, a modelleket. Egyesek csak villámvendégprogramon vesznek részt, mint ha turnéznának. Rengeteg különböző tevékenységre ad lehetőséget, rendkívül alacsony kockázattal. Ha valaki fejlődni szeretne egy adott területen, jó kiinduló pont lehet. This can be a good starting point. A Kreatív Európa program harmadik ága a szektorközi ág. Az innovációról, az ágazatokon átívelő együttműködésről, a digitális kor kívánalmaihoz való igazodásról szól. Vegyük például a kreatív innovációs laborokat. Azért jöttek létre, hogy segítsenek a kulturális és kreatív ágazatoknak innovatív megoldásokat találni a közös kihívásokra. Ez az ág ezért azokat a projekteket finanszírozza, amelyekben a technológiához társul az alkotó szellem, és amelyek különböző művészeti formákat ötvöznek. Ilyen például a színházzal kombinált virtuális valóság, a mesterséges intelligenciával készített zene, vagy a játékok és az irodalom fúziója. Már csak az a kérdés, hogy hogyan lehet mindebbe bekapcsolódni. A diákok, fiatal alkotók vagy művészek három dolgot tehetnek. Először is figyelemmel kell kísérniük a pályázati kiírásokat. Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség rendszeresen tesz közzé online felhívásokat. Ezekre magánszemélyek, csoportok és szervezetek egyaránt pályázhatnak. Minden információ rendelkezésre áll ahhoz, hogy terveik valóra válhassanak. Másodszor a kapcsolattartás is fontos. Minden tagországban, így Magyarországon is működik Kreatív Európa tájékoztató iroda. Érdemes hozzájuk fordulni, ha valaki számára nem egyértelműek a pályázati feltételek. Még a pályázat megírásában is tudnak segíteni. Társ irodáikkal közösen a projektekhez együttműködő partnereket keresnek az Európai Unió egészében. Harmadszor pedig merjenek nagyot álmodni. A Kreatív Európa a konvenciókat átlépő, formabontó alkotók programja. Azoké, akik munkájukkal készek megkérdőjelezni a meglévő normákat, akik szívesen lépnek ki a hazájuk vagy a közösségük alkotta keretek közül azért, hogy másokkal közösen dolgozzanak. Az Európai Bizottság Kreatív Európa program osztályát vezető Judith Videkok 2024-ben egy interjúban kifejtette a Fedora non-profit szervezetnek, hogy szerinte mit hoz a program a jövő nemzedékei életébe. We first spoke about the mission of the program. Először is a program küldetéséről beszéltünk, és én elmondtam, hogy örökségünk megőrzését segíti. Azon dolgozunk tehát, hogy megmaradjon, de ami még fontosabb, hogy a jövőnkért tesszük. A kultúra ott van mindnyájunk génjeiben. Úgy vélem rendkívül fontos a jövő generációja számára, hogy új élettel, új jelentéssel töltsük meg kulturális örökségünket. I think it's extremely important for the next generation. A Kreatív Európa nem csak a pénzről szól. Annak bizonysága, hogy a kultúra igenis számít, hogy van értéke annak, amit alkotunk, és hogy Európa szívesen áldoz a kreativitásra. teret ad a tehetség kibontakoztatásának. Védi a kulturális sokszínűséget, országhatároktól függetlenül szárnyakat ad az alkotó szellemnek. Minden író, festő, énekes, a következő mesterművén dolgozó valamennyi alkotó része egy nagy európai alkotó közösségnek. Az Európai Unióra bizton számíthatnak. Bővebb információkért érdemes ellátogatni a Kreatív Európa program hivatalos weboldalára, és felvenni a kapcsolatot a helyi Kreatív Európa tájékoztató irodával. Ott a sok lehetőség, csak élni kell vele. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
13: Quando torno a casa vorrei...
14: Stare zitta e muta.
13: Al lavoro vorrei...
15: Fare carriera sotto la scrivania,
13: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
16: Una mattarella!
13: Dopo gli studi mi piacerebbe...
16: Non rompere!
13: Quello che chiedo alle istituzioni è...
17: Un paio di schiaffi?
18: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
19: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
20: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
21: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
22: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
20: Il biotestamento è questo.
23: Scusi, per il biotestamento?
19: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
23: Perché posso.
22: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
25: È stato lungo il viaggio?
24: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
25: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
24: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
25: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
24: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
25: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
24: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
25: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
24: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
26: 62-3
27: 6-0-20 che?
28: 60-23
27: 6-0-2-3
26: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: TS. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta Elode.
2: Promosso! Un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Studiare Informati. Io sono Flaps di Radio 6023 e quest'oggi, per l'appuntamento settimanale con la Tribuna degli Studenti, parleremo del ruolo del rappresentante degli studenti. Un ruolo fondamentale che responsabilizza gli studenti alla scelta di una figura che possa guidarli e aiutarli nel corso del loro percorso di studio universitario. In questa prima parte di puntata andremo a conoscere Chiara Calabrò, rappresentante degli studenti per il corso di laurea di lettere all'Università del Piemonte Orientale, e Francesco Scarfone, rappresentante per il corso magistrale di psicologia cognitiva e neuroscienze presso l'Università della Magna Grecia. Che cosa fa il rappresentante?
3: Il ruolo del rappresentante risulta fondamentale per un corso di studi, principalmente come ruota di collegamento tra corpo docenti e corpo studenti. È una figura a tutti gli effetti centrale, ma attraverso la quale vengono snellite moltissime pratiche e amplificate tutte le comunicazioni possibili. Nel concreto, alla fine funge più che altro, oltre che da comunicatore, da mediatore sia in un rapporto tra pari che in un rapporto studente-docente, quindi spesso lavorando principalmente in privato per le varie problematiche, quindi concentrandosi su un problema singolo e poi sulla parte pubblica.
4: Beh, lo dice la parola stessa, un rappresentante degli studenti rappresenta le necessità e le istanze degli studenti a più livelli. Ora, nel caso del Senato, della Commissione Paritetica, stiamo parlando di livelli più alti. Nel caso mio, cioè quello del Consiglio di Corso di Studi, è un livello più basso, non basso di prestigio, proprio un livello di contatto diretto tra gli studenti e i docenti sulle piccole impellenze quotidiane, per esempio la lezione che viene spostata, l'esame che è in un'altra aula, o il professore che sceglie un libro per un corso, o delle comunicazioni rapide che devono avvenire dal docente o dal corso di laurea agli studenti, o viceversa. Questo tipo di rappresentante, cioè io, noi facciamo questo.
2: Mi viene quasi spontanea una domanda: perché lo fai? Perché hai deciso di diventare una rappresentante?
3: La figura del rappresentante può trasmettere sicurezza, ma allo stesso tempo dare la possibilità di avere effettivamente un punto di riferimento a cui fare capo, specialmente per quegli studenti che entrano nel mondo universitario, no? Le famose matricole. Non sanno come muovere i primi passi in questo mondo e quindi è molto più di aiuto verso gli altri che di aiuto verso se stessi. Inoltre, la figura che ricopro è un elemento che permette di risolvere problemi personali dello studente anche a livello proprio più intimo, a livello di ansia, a livello di insicurezza per un esame, per un corso.
4: Beh, lo faccio sostanzialmente per sfiga in realtà, perché fino all'anno scorso il rappresentante del corso non era una figura regolamentata, non esisteva, adesso invece è regolamentata, quindi non c'è stato il tempo di fare delle lezioni, sono stati nominati dei rappresentanti provvisori ed è toccato a me, perché siccome nel regolamento c'è scritto che ci deve essere la parità di genere e il 97% degli studenti della magistrale di psicologia sono femmine, uno dei tre doveva sacrificarsi ed è toccato a me.
2: Quanto è difficile convincere gli studenti ad interessarsi al ruolo stesso di rappresentante?
3: Varia spesso e volentieri di anno in anno, perché da una parte potresti avere studenti molto più interessati a fare quello di cui parlavo in precedenza e quindi avere una classe di candidatura molto più ampia, oppure dall'altro hai qualcuno che decide di farlo perché non c'è nessun altro. In ogni caso c'è della difficoltà, ma si va spesso e volentieri con il passaggio del testimone, proprio perché comunque prima o poi qualcuno interessato lo si trova.
4: Ah, non so quanto sia difficile. Spero poco, perché a maggio ci saranno le nuove elezioni, non ho nessuna voglia di ricandidarmi, spero di riuscire a trovare qualcuno abbastanza desideroso di fare quello che faccio io.
2: Come fanno quindi gli studenti a capire chi è il loro rappresentante e come possono poi di conseguenza contattarlo in caso avessero delle problematiche da risolvere?
3: Per capire chi è il proprio rappresentante di corso, basta cercare il proprio corso di studi sul sito del dipartimento, quindi sul sito del proprio dipartimento. Ci sarà una sezione chiamata referenti e contatti che avrà anche scritto rappresentanti degli studenti con nome e cognome. Ogni nome e cognome è linkato, quindi se ci mettete il mouse sopra vi apre automaticamente una casella di posta elettronica collegata al suo indirizzo email, quindi contattarlo è facilissimo. Poi, come vi dicevo prima, molti rappresentanti sono all'interno di gruppi WhatsApp, altri social che possono essere Facebook e Instagram, quindi in un modo o nell'altro riuscite sempre a contattarli. Io consiglio le email, è molto più immediato, molto più chiaro, compare nome e cognome, quindi già si risolve tutto il problema della presentazione, no? Come mi presento a qualcuno, perché spesso viene identificata come una figura più in alto di quanto non sia effettivamente, permette al rappresentante di inquadrare subito con chi sta parlando e soprattutto vi viene richiesta chiarezza nel momento in cui andate a esporre un problema. Si capiscono prima le esigenze, si collocano prima, si risolvono prima.
4: Allora, in realtà è facile quanto è complicato, perché se andate sui siti ufficiali vi perdete, dovete andare a cercare nello specifico. In realtà sui gruppi WhatsApp informali o nei canali più diretti delle varie associazioni studentesche sono sempre segnati i nomi di tutti i rappresentanti e anche le relative mail istituzionali, per cui se ci volete cercare è molto facile trovarci, ecco.
5: Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non vi preoccupate.
1: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
1: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
7: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
1: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
1: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
7: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
8: Il premio Sakharov al-Liberta tal-ħsieb 2025. Il-ġurnalisti mitfu għal-ħabs Andrej Poċibit mil-Belarusja, mżija maglobelli mil-Ġorġja, u mar-rebbieħa tal-premju Sakharov al-Liberta tal-ħsieb tal-Parlament Ewropew 2025. Andrej Poċibit huwa ġurnalist, essayist u blogger mill-minoranza Pollakka fil-Bellarussja, magħruf għall-kritika tiegħu tar-reġim ta' Aleksander Lukashenka, u sar figura simbolika fil-ġlida l-libertà u d-demokrazija fil-pajjiż. Detenut fl-2021, ġie kkundannat għal 8 snin f'kolonja penali. Il-Parlament talab ripetutament il-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tiegħu. Imżija Maglobeli hija ġurnalista Ġorġjana u direttur tal-mezzi tal-medja online. Hija ġiet detenuta fl-2025, talli parteċipat fi protesta kontra l-gvern, u ntefet il-ħabs għal sentej fuq akkużi politikament motivati. Pala l-ewwel priġunier politiku mara fil-Ġorġja mill-indipendenza tagħha, u ġelli da l-libertà tal-espressjoni hija saret is-simbolu tal-movement ta' protesta favur id-demokrazija tal-Ġorġja li opponi r-reġim tal-Georgian Dream wara l-elezzjonijiet ta' Ottubru 2024. Iż-żewġ finalisti l-oħra kienu l-istudenti Serbi kif ukoll il-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-għajnuna umanitarja fil-Palestina u fiż-żoni kollha ta' konflitt. Ir-rappreżentati mis-Sindikat tal-Ġurnalisti Palestinjani, in-Nofs Qamar l-Aħmar u l-Aġenzija ta' Fondi u tax-xogħol tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati tal-Palestina fil-Vant Qarib. Il-Premju Sakharov għall-Libertà tal-Ħsieb twaqqaf fl-1988 biex jonora individwi u organizzazzjonijiet li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. U għam semmi vġieħ il-fiziku u dissident politiku sovjetiku Andrej Sakharov u l-premju huwa ta' 50,000 euro.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
10: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
9: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
10: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
9: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Ha ma kedvünk tartja, betérhetünk egy párizsi pékségbe, hogy másfél euróért croissant vegyünk, utána 90 euróért átvonatozhatunk Brüsszelbe, és 25 euróért a belvárosban mulfritet ebédelhetünk. Ehhez nem kell sehol pénzt váltanunk, vagy árfolyamot számolgatnunk. Ma már elképzelhetetlen, hogy régebben ez nem így volt. 30 évvel ezelőtt, amikor minden uniós országnak más-más volt a valutája, a határok átlépésekor állandóan a pénzváltással kellett bajlódni, és az ember ki volt szolgáltatva az árfolyamok örökös változásának. A közös fizetőeszköz az euró bevezetésével 21 országban ma sokkal kényelmesebbé és zökkenőmentesebbé vált az utazás, a vásárlás és a fizetés.
12: A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában az európai integrációs folyamat mérföldkövének számító euróval foglalkozunk. Megnézzük, mit jelentett Európa polgárai és vállalkozásai számára az, hogy országuk pénzeméről átálltak erre a közös fizetőeszközre.
11: Az euró jóval több egyszerű fizetőeszköznél. Az európai integráció egyik legkézzelfoghatóbb szimbóluma és fontos mérföldkő az Európai Unió gazdasági törekvéseiben. Európán belül több mint 350 millióan használják nap mint nap. De mit kell tudni az euró övezetről? Hogyan álltak át az egyes országok erre a pénznemre, és milyen szerepe volt bevezetésében az Európai Parlamentnek?
12: A gazdasági és monetáris unió, illetve a közös pénz alapgondolata már a 60-as évek végén megfogalmazódott az európai vezetőkben, de az 1992-es Maastrichti szerződés fektette le ténylegesen az euró létrehozásának ütemtervét. Bevezetését szigorú feltételek, úgynevezett konvergencia kritériumok teljesítéséhez kötötte. Az euróövezethez csatlakozni kívánó országokkal szemben így követelmény volt az árstabilitás, a felelős államháztartás, a kamatlábak kiszámíthatósága és az árfolyam stabilitás. Egy szóval bizonyítaniuk kellett, hogy gazdaságuk kellőképpen felkészült az euróövezeti tagságra.
11: A kritériumokat teljesítő országok első köre 1999. január 1-ével vezette be hivatalosan az eurót. Az új pénz nem először csak elektronikus tranzakciókhoz számlapénzként volt használatos. Három évvel később, 2002-ben azután 12 ország a napi készpénzes ügyletekhez is euróra váltott, lecserélve nemzeti bankjegyeit és érmeit. Történelmi pillanat volt ez. Összesen több mint 15 milliárd euró bankjegy és 52 milliárd euró érme került forgalomba Európában.
12: Az euró ma 21 uniós országban az egyetlen törvényes fizetőeszköz. Ők alkotják az euróövezetet. Öt tagország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Svédország még nem vezette be, de amint teljesítik a szükséges feltételeket, nekik is be kell majd lépniük az euróövezetbe. Dánia az egyetlen ország az EU-ban, amely egy 1992-es külön megállapodás révén jogilag erre nem kötelezett.
11: A közös valuta közös felelősségvállalást is jelent. Az azonos pénznemet használó országoknak a pénzügyi stabilitás érdekében szorosan össze kell hangolniuk gazdaságpolitikájukat. Ennek egyik platformja az Eurócsoport, azaz az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek fóruma, amely rendszeres időközönként egyeztet a gazdasági kihívásokról, a közös teendőkről és a költségvetési politikáról.
12: Az euróra váltás nem azt jelentette, hogy egyszer csak más bankjegyeket kell nyomtatni. Jogi és gazdasági szempontból is rendkívüli horderejű projekt volt. A zökkenőmentes átmenet feltételeit két fő uniós jogszabály teremtette meg. Többek között arról kellett gondoskodni, hogy a jelzálog hitelek, a munkaszerződések és a megtakarítások változatlanok maradjanak, és hogy a régi és az új pénznem közötti átváltás átlátható és tisztességes legyen. Ezzel már az első naptól kezdve garantált volt a jogfolytonosság és a gazdasági méltányosság. Az euróövezetben tevékenykedő vállalkozások így mentesültek az átváltási költségektől és az árfolyam ingadozásból adódó bizonytalanságoktól, ezáltal pedig egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá vált a határokon átnyúló kereskedelem, beruházás és árképzés.
11: Az euró vezérlőterme a frankfurti székhelyű Európai Központi Bank, az EKB. Az euróövezeti országok jegybankjaival karöltve működteti az úgynevezett eurórendszert. Az EKB fő küldetése, hogy stabilan tartsa az árakat. Ő felel az euróövezet monetáris politikájának kidolgozásáért és a pénzügyi rendszer zökkenőmentes működéséért is. Hitelességét a politikai befolyástól való szakmai függetlensége garantálja. Az eurót többek között ennek köszönhetően övezi töretlen bizalom úgy az unión belül, mint azon kívül.
12: Az Európai Parlament a kezdetektől fogva meghatározó szerepet játszik a közös valutával kapcsolatos döntésekben. Segít megalkotni azokat a jogszabályokat, amelyek az euró alapját adják, felügyeli a gazdasági kormányzást, valamint elszámoltatja az EKB-t és a többi uniós intézményt. A parlament beleszólást ad a polgároknak a pénzügyi stabilitást, a fogyasztóvédelmet és a gazdasági reformokat érintő vitákba.
11: Vannak olyan hangok is, melyek szerint az euró felhajtotta az árakat. Való igaz, közvetlenül az átállás után egyes közhasználatú cikkek észrevehetően drágábbak lettek. Ám ha a teljes gazdaságot és az infláció alakulásának hivatalos adatait nézzük, már más a kép. Független kutatások tanúsága szerint az euróbankjegyek és érmék bevezetése az infláció csak egyszeri, mindössze néhány tized százalékpontos megugrását eredményezte. Más szóval néhány gyakran vásárolt termékára tényleg felment, amit sokan közvetlenül megéreztek, de az általános megélhetési költségek hirtelen megemelkedése nem kizárólag az eurónak tulajdonítható. Más tényezőknek, például a béreknek, az energiaáraknak, az általános gazdasági helyzetnek jóval nagyobb szerepe volt az árak későbbi alakulásában.
12: Európához hasonlóan az euró fejlődését is rengeteg kihívás övezte. A 2008-as pénzügyi válság és az euróövezeti adósságválság hatására új eszközök születtek, például az Európai Stabilitási Mechanizmus, amelyek segítenek megvédeni az euróövezetet és megszilárdítani annak pénzügyi irányítását. A levont tanulságoknak köszönhetően stabilabbá és válságállóbbá vált az euró.
11: A 21 uniós tagországon kívül Andorrának, Monakónak, San Marinónak, Vatikánvárosnak, Montenegrónak és Koszovónak is ez a hivatalos pénzneme. Az euró jelentősége és vonzereje tehát túlmutat az Európai Unió határain.
12: És az euró fejlődése itt nem áll meg. Az Európai Központi Bank 2029 körül digitális formátumban is be akarja vezetni. Ettől függetlenül a készpénzforgalomban továbbra is ugyanúgy megmaradna, csak igazodna digitális korunk kívánalmaihoz. Persze addig még rengeteg egyeztetés vár az uniós intézményekre, így az Európai Parlamentre is, hogy meglegyen a kellő átláthatóság, biztonság és bizalom a digitális euró bevezetéséhez.
11: Az euró az európai projekt lelke. Közös pénznemből közös üggyé nőtte ki magát a bizalom, az együttműködés és a változó világhoz való alkalmazkodás jegyében.
12: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
13: За останні роки Європейський Союз і його держави-члени стали об'єктом навмисного економічного примусу. Це означає використання економічних інструментів, як-от обмежень торгівлі, бойкоту або адміністративної дискримінації, для досягнення політичних цілей. Примус стає все більш серйозною політичною та економічною проблемою для ЄС. На жаль, це питання значною мірою виходить за межі компетенції Світової організації торгівлі через його неформальний і негласний характер. І до зовсім недавнього часу ЄС не мав правових інструментів для боротьби з ним. Європейський парламент і низка країн ЄС вперше висловили стурбованість щодо економічного примусу ще 2020 року. Єврокомісія поділяє цю стурбованість і взяла до уваги заклик Європарламенту до вжиття нових заходів для вирішення цього питання. У результаті Єврокомісія, Європарламент і Рада ЄС ухвалили спільну декларацію про інструмент щодо запобігання примусовим діям країн, що не є членами ЄС або так званих третіх країн, і нейтралізації цих дій. Декларацію було опубліковано разом із переглянутим регламентом ЄС про забезпечення виконання торгових правил. У грудні 2021 року Єврокомісія опублікувала пропозицію щодо інструменту протидії економічному примусу, що має на меті дозволити ЄС ефективніше реагувати на такі виклики в глобальному масштабі. У своїй пропозиції Єврокомісія визначила економічний примус як втручання в легітимний суверенний вибір Європейського Союзу або держави-члена, застосовуючи або погрожуючи застосувати заходи, що впливають на торгівлю або інвестиції, із намаганням запобігти ухваленню певного акта Європейським Союзом або державою-членом, або призвести до його припинення, зміни або ухвалення. Давайте розглянемо конкретний приклад. У листопаді 2021 року у столиці Литви Вільнюсі було відкрито представницький офіс Тайваню. Пекін вважає вибір назви Тайвань, а не Тайбей, порушенням принципу єдиного Китаю, згідно з яким існує єдиний Китай, а Тайвань є його частиною. Цей дипломатичний інцидент спричинив серйозні терття з Китаєм. Унаслідок цього уряд Литви став мішенню здебільшого торговельних обмежень, литовські компанії стали об'єктом бойкотів з боку широкої громадськості, а Китай скоротив свій імпорт із Литви майже на 90%. Інші дії включали адміністративну дискримінацію, а також обмеження на інвестиції і туризм. Одним із найрадикальніших заходів стало виключення Литви із китайської митної системи. У результаті литовські експортери більше не мали змоги оформлювати митні документи. Розмитнення товарів стало неможливим, а також не поновлювалися заяви на імпорт та бізнес-контракти. Після того, як ембарго на експорт не змінило позиції Вільнюса, Китай вдався до ескалації своїх заходів, попередивши підприємства, які постачали товари або матеріали з Литви, що вони також можуть стати мішенню. Кілька місяців потому деякі німецькі компанії повідомили, що на них вплинули ці вторинні санкції. Характерною особливістю примуса є те, що він відбувається за лаштунками. Держави рідко визнають застосування примусових заходів, або зв'язків між ними і інтересами країни. Це ускладнює або навіть унеможливлює оскарження такої практики на таких форумах, як Світова організація торгівлі. Новий інструмент протидії економічному примусу, не будучи спеціально спрямованим на Китай, має на меті допомогти ЄС реагувати на виклики, подібні до тих, що описані в цьому прикладі. Що передбачає інструмент протидії економічному примусу? Рада ЄС і Європарламент ухвалили документ, що чітко визначає поняття економічного примусу і дозволяє ЄС діяти у випадках, коли країна, що не є членом ЄС, погрожує застосувати примусові заходи. Цей документ також встановлює часові рамки для дій ЄС згідно з інструментом, а також для реагування на примус. Було погоджено, що Рада ЄС офіційно визначатиме шляхом голосування кваліфікованої більшості, чи існує примус, виходячи з пропозиції Європейської комісії та зібраних доказів. Передбачено, що Єврокомісія матиме виконавчі повноваження, щоб виносити рішення щодо контрзаходів. Будь-яка відповідь повинна бути пропорційною завданій шкоді і відповідати міжнародним правилам. ЄС матиме змогу вимагати, щоб причетні до примусових дій країни, які не є членами ЄС, відшкодовували збитки, завдані їхньою практикою економічного примусу. Ось що заявив з цього приводу на жовтневій пленарній сесії 2023 року голова Комітету Європарламенту із питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге. Тепер у нашому розпорядженні є інструмент, що не уособлюється з беззубим тигром. Це дійсно тигр із зубами. Це дійсно не водяний пістолет, а справжній револьвер. Іноді доводиться покласти револьвер на стіл, навіть знаючи, що він не використовується щодня. Також зрозуміло, що цей інструмент є крайнім заходом. Ми дійсно прагнемо уникнути примусу. Ми прагнемо спілкуватися з нашими торговими партнерами для вирішення проблем. Але якщо для цього немає можливості, то врешті-решт у нас є можливість відстоювати свої економічні інтереси за допомогою цього інструменту. Завдяки новому інструменту протидії економічному примусу, країни ЄС наразі мають правові засоби для боротьби з примусовими заходами з боку країн, що не є членами ЄС. Це вкрай важливий інструмент на тлі зростання зухвалості в геополітиці. Трансляція цього подкасту здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на вебсайті аналітичного центру Європарламенту. Речіта на сураводі.
14: Амед, а то де venire qua?
15: Adesso arrivo, non rompere.
14: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
15: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
14: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli, ma per la legge non è italiano. Potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
15: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanch'io.it.
16: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
17: Radio 6023. 6023. 6023.it.
18: 62-3
19: 6-0-20 che?
18: 60-23
19: 6-0-2-3
18: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Mely szerződésekre épül az Európai Unió? Miben rejlik jelentőségük? A Ki a szavak dzsungeléből című sorozatunknak ebben a részében többek között ezeknek a kérdéseknek járunk utána. Tartsanak velünk!
1: Az EU alapszerződései és azok későbbi módosításai, röviden az EU szerződések, az uniós tagállamok között létrejött kötelező erejű megállapodások. Ezek határozzák meg az Európai Unió és intézményei működését, hatásköreit, döntéshozatalát. Aláírásukkal és ratifikálásukkal a tagállamok vállalják, hogy az uniós intézményekben együttműködnek egymással, és végrehajtják a közösen alkotott jogszabályokat.
0: Az uniós intézmények ugyanakkor nem csak jogi aktusokat fogadnak el, egyúttal nem kötelező erejű szövegeket is kiadnak, például politikai nyilatkozatokat, iránymutatásokat és ajánlásokat, amelyekben uniós célkitűzéseket fogalmaznak meg.
1: Az Európai Unió története egészen az 1950-es évekig nyúlik vissza. A második világháborús pusztításból ocsúdó nemzetek egy csoportja úgy döntött, hogy a béke és a jólét érdekében együttműködik egymással, és bizonyos iparágakat közös irányítás alá von. E döntés hátterében az a meggyőződés állt, hogy a gazdaságilag együttműködő országok kevésbé hajlamosak háborúzni egymással. Az 1957-es római szerződés volt az első jelentős mérföldkő. Létrehozta az Európai Gazdasági Közösséget, lefektetve a ma ismert Európai Unió alapjait.
0: Az aláírók szorosabbra akarták fűzni a gazdasági együttműködést. Közös piacot akartak teremteni, ahol az áruk, a szolgáltatások és a pénz szabadon áramolhatnak, és az emberek szabadon mozoghatnak. Ennek megvalósítása azonban évtizedeket vett igénybe. Az újabb fordulópontot a Maastrichti szerződés, más néven az Európai Unióról szóló szerződés hozta el, amelyet a tagállamok 1992-ben írtak alá.
1: Ezzel hivatalosan létrejött az Európai Unió, amely immár nem csak gazdasági, hanem politikai közösségként határozta meg magát. Ennek egyik hozadéka az uniós polgárság fogalma, amelyet elsőként a Maastrichti szerződés rögzített. Azt jelenti, hogy az uniós tagállamok valamennyi állampolgára automatikusan az EU polgára is, így az EU-n belül bárhol lakhat, dolgozhat, tanulhat és szavazhat. A Maastrichti szerződés sok más újítása mellett előkészítette a közös valuta, az euró bevezetését.
0: A következő években pedig tovább bővült és mélyült az integráció. Ahhoz, hogy az EU zökkenőmentesen működhessen és további tagokat vehessen fel, ismét módosítani kellett az alapszabályokon. Ez hívta életre az 1997-es amszterdami szerződést, amely egyúttal növelte az Európai Parlament hatáskörét és átláthatóbbá tette az intézményi döntéshozatalt, hogy az EU demokratikusabb és elszámoltathatóbb legyen.
1: Az EU szerződések legutóbbi módosítására 2007-ben került sor a Lisszaboni szerződés aláírásával. Ennek eredményeképpen tovább egyszerűsödött az uniós döntéshozatal, erősödött az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepe, és javult az intézmények átláthatósága. Ahhoz, hogy az EU egy hangon tudjon megszólalni a nemzetközi fórumokon, a Lisszaboni szerződés létrehozott két új tisztséget. Főállású elnöke lett az Európai Tanácsnak, illetve külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt kapott az Unió.
0: Az Európai Parlament közvetlenül nem vesz részt a szerződések kidolgozásában, de ma már az uniós polgárok hangjaként indítványozhatja és véleményezhet

0: katasztrófának minősítve azt. A katasztrofális mértékű áradással több ezer hektárnyi föld került víz alá, több tucat ember vesztette életét, és ezrek váltak hontalanná. Ellehetetlenült a vezetékes ivóvízellátás, meghibásodtak az öntöző rendszerek. Ráadásul sok tonnányi szennyező anyag került a környezetbe. Ezek aztán a Dnyeper folyón át eljutottak egészen a Fekete-tengerig, amely hat ország, köztük Románia és Bulgária partjait mossa, és a földközi tengerhez is kapcsolódik. Így a szennyezés végigvonult más régiók és országok tengeri ökoszisztémáin is. A gát lerombolása a zaporizsjai atomerőmű biztonságos működése szempontjából is igen aggályos, mivel a létező alternatívák ellenére ez a gát volt az erőmű hűtővíz ellátásának elsődleges forrása. Ukrajna kártérítést követel Oroszországtól többek között az okozott környezeti károkért, és nemzetközi partnereivel közösen keresi Moszkva felelősségre vonásának módját. Az ökocídiumot 2001 óta ugyan az ukrán büntető törvénykönyv is bűncselekménynek tekinti, sokak szerint a megfelelő szintű elszámoltathatósághoz és kártérítéshez a pert nemzetközi szinten kellene lefolytatni. Azonban összetett eljárásokról lévén szó nem kézenfekvő, hogy pontosan miből állna a jóvátétel, és gyakorlatilag hiányoznak a precedensek. Az Európai Parlament 2023. januárjában állásfoglalást fogadott el egy az Ukrajna elleni agresszió büntettével foglalkozó törvényszék felállításáról. A képviselők elismerték, hogy kapcsolat van a háború, valamint a természeti környezet és az éghajlat tartós károsodása között. Támogatták az ENSZ közgyűlésének ajánlását, hogy a jövőbeli kárrendezésre gondolva jöjjön létre nemzetközi kárnyilvántartás. 2023. júniusának közepén a parlament újabb állásfoglalást fogadott el, ezúttal Ukrajna fenntartható újjáépítéséről. Ebben a képviselők elítélték a Kahovkai gát Oroszország általi lerombolását, és hangsúlyozták, hogy az ökocídiumnak és háborús bűncselekménynek minősül. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. További információkért látogasson el honlapunkra.
1: Sei 023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
2: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
3: Promosso.
4: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
5: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
4: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
5: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
4: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
5: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
4: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
5: Il Museo del Cinema per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
4: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
5: Palazzo Madama per

0: Politikai meggyőződésünktől függetlenül mindannyian jól tudjuk, hogy ehhez a történelmi lépéshez az Európai Parlament tagjainak általános választójog alapján történő megválasztásához sorsdöntő pillanatban érkeztek el a közösség népei. A tagállamok mindegyikének hármas a küldetése. A békéért, a szabadságért és a jólétért kell küzdenie. És világos, hogy ez csak is európai dimenziókban sikerülhet. Ezek Simone Veil szavai 1979-ből, amikor a közvetlenül megválasztott Európai Parlament első elnöke lett. Vezetői erényeinek nem kis szerepe van abban, hogy az Európai Parlamentben ma már természetes, hogy mindenki hallathatja a hangját. Síkra szállt a demokráciáért, kitartóan küzdött az emberi jogokért, és soha egy percre sem volt kérdés számára, hogy Európa ereje az egységben rejlik. Ez a meggyőződése több mint 4 évtized elteltével is hatványozottan érvényes. Az Európai Unió ugyanis ma is olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek próbára teszik az egységét. Politikai pengeváltások, gazdasági bizonytalanságok, valamint konfliktusok feszítik saját határain belül és kívül. Az európai eszmeiség és identitás középpontjában azonban változatlanul a békére, a szabadságra és a jólétre való törekvés áll. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ha alapítókról van szó, nem tehetjük meg, hogy nem emlékezünk meg egy igazán különleges személyiségről, Simone Veilről. Szokás Európa alapító anyjának is nevezni, életműve messze túlmutat a puszta politikán. A kitartás és a bátorság példaképe volt, aki rengeteget tett a nők emancipációjáért. Simone Veil 1927. július 13-án Nizzában született egy világi zsidó család sarjaként. Már gyermekként is imádott tanulni. Szülei, André és Ivon igen erős igazságérzetet plántáltak belé. A felhőtlen gyermekéveknek azonban kegyetlenül véget vetett a II. Világháború. 16 évesen a Gestapo letartóztatta. Anyjával és nővéreivel együtt Auschwitzba deportálták, családja férfi tagjai pedig másik táborba kerültek. Ő maga több tábort is megjárt, ahol átélte azok minden borzalmát. Szeretett édesanyja, édesapja és fiútestvére sosem tért haza. Ő túlélte, és a trauma hatására egy életre elköteleződött az emberi jogok, a béke és az európai egység iránt.
1: Már nem az jelent veszélyt, hogy nem beszélünk a holokausztról, hanem az, hogy nem úgy, ahogy kellene.
0: 1946-ban feleségül ment Antoine Veilhez, és 3 fiuk született. 1949 és 53 között Németországban éltek, először Wiesbadenben, majd Stuttgartban, ahol Antoine a francia konzulátuson dolgozott. Barátaik nem igazán értették a döntésüket, de Simone lehetőséget látott benne.
1: Meg voltunk győződve róla, hogy ha az 1945-ös győztesek nem gondoskodnak a Németországgal való gyors és teljes megbékélésről, a már is keleti és nyugati részre szakadt Európa sebei soha nem fognak begyógyulni, és a világ egy újabb, még pusztítóbb konfliktusba fog belerohanni.
0: Később visszatért Franciaországba, és Párizsban jogi diplomát szerzett. 1956-ban sikeres bírói szakvizsgát tett, és felvételt nyert a francia igazságügyi minisztériumon belül működő büntetés-végrehajtási hatósághoz, ahol sokat tett a börtönviszonyok és a fogvatartottakkal való bánásmód javításáért. 1964-től a polgári ügyek igazgatóságát vezette, és a nők jogaiért szállt síkra. Sikerült kiharcolnia, hogy a nők örökbe fogadhassanak, és hogy közös szülői felügyelet révén egyenlő szavuk lehessen családi ügyekben. 1970-ben kinevezték a francia legfelsőbb bírói tanács főtitkárává. Pályafutása igen figyelemreméltó, annál is inkább, mert akkoriban a nőknek még nehezebb volt érvényesülniük a politikában. A nők politikai szerepvállalásáról a következőket mondta.
1: Gyakran volt az a benyomásom, hogy nőként jól lehetett velem példálózni. Egyre csak azt hallottam, Persze, hogy meghallgatjuk a nőket, hiszen Simone Weil-t is meghallgatjuk.
0: 1974 és 79 között Simone Weil Jacques Chirac és Raymond Barre kormányának egészségügyi minisztere volt. Két úttörő jogszabály is fűződik a nevéhez. Az első 1974-ben szélesebb körben elérhetővé tette a fogamzásgátlást, a második pedig 1975-ben legalizálta az abortuszt Franciaországban. Az erről szóló vita igencsak felkorbácsolta az érzelmeket, így Weil rengeteg támadás érte, de ő kitartott az álláspontja mellett. Álhatatosságának köszönhetően olyan jogszabály született, amelyet a nők jogaira gyakorolt hatása miatt azóta is sokan méltatnak.
1: Egyetlen nő sem jó kedvében veteti el a gyermekét. Kérdezzük csak meg őket. Minden abortusz tragédia. Mindig tragédia, és mindig is az lesz.
0: Simone Weil érdemeinek azonban ezzel még korán sem értünk a végére. 1976-ban sikerült egyes nyilvános helyeken betiltatnia a dohányzást, és külön foglalkozott a vidéken élők egészségügyi szükségleteivel.
1: Európa a haladás reményét testesíti meg.
0: 1979-ben, amikor Simone Weil lett az Európai Parlament első női elnöke, Európa még mindig háborús sebeiből gyógyult. Jelképes pillanat volt ez. Egy holokauszt túlélő francia nő, az egység híve egy olyan demokratikus intézmény vezetője lett, amely a határokon átnyúló együttműködést tűzte a zászlajára, többek között azért, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát. A több évtizedes megosztottság és pusztítás után végre kezdett körvonalazódni, hogy mit is jelentene egy egységes Európa. Simone Weil nem csupán az első női vezető lett egy uniós intézmény élén. Az Európai Parlamentnek lett az első elnöke, amelyben nem a nemzeti parlamentek, hanem szavazataikkal közvetlenül maguk a polgárok delegáltak képviselőket. És ő meghatározó alakja volt ennek a demokratikus átmenetnek. Elnöksége alatt a Nagy Károly díjjal is kitüntették. Nőként ő volt az első, aki ebben a rangos elismerésben részesült. Az európai projekt iránti elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy elnöksége végeztével is képviselő maradt. Először a parlament liberális képviselőcsoportjának alelnökeként, majd elnökeként folytatta a munkát.
1: Sosem szabad elfelejtenünk, hogy egy nap mi is elnyomottakká válhatunk.
0: 1990-ben Simone Weilt kinevezték a német újraegyesítéssel foglalkozó ideiglenes parlamenti bizottságba, ahol meglátásai felbecsülhetetlennek bizonyultak. Az Európai Parlament korábbi elnökeként és családtagjait a koncentrációs táborokban elveszítő holokauszt túlélőként igazán személyes perspektívát tudott vinni a folyamatba. Az európai egység iránti elkötelezettségét az a meggyőződése táplálta, hogy csak így előzhető meg egy újabb világháború. Ő maga leírhatatlan személyes veszteségei ellenére sem neheztelt Németországra. Támogatta a gondolatot, hogy a német újraegyesítést általában is Nyugat- és Kelet-Európa közelítésére használják fel. A német újraegyesítéssel foglalkozó bizottság munkájából nőtt ki két kormányközi konferencia is. Az egyik a politikai unió, a másik a gazdasági és monetáris unió kérdésével foglalkozott. Végül ezek vezettek el a Maastrichti szerződéshez, amely révén létrejött az Európai Unió. Az Európai Parlament nagyszerű elnöke, az EU lelkiismerete, az antiszemitizmus elleni küzdelem bajnoka és a nők jogainak védelmezője. Amit a nőkkel és az antiszemitizmussal kapcsolatban képviselt, az a mai napig mit sem veszített a jelentőségéből, mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament egyik későbbi elnöke. Simone Weil 2017. június 30-án, 89 éves korában, otthonában hunyt el. Utolsó leheletéig küzdött a békéért, az egységért és az emberi jogokért. Sosem hagyott fel azzal, hogy hidakat építsen a különböző politikai nézetek, ideológiák és országok között. A mai napig ő testesíti meg leginkább az EU jelmondatát, egyesülve a sokféleségben. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Sono le 2:10. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
6: Avete anche degli altri contatti social?
5: Prego.
7: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

Az ENSZ 2005-ben az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának 60. évfordulóján, január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. A holokauszt szó görög eredetű, jelentése tűzáldozat. Annak a történelmi folyamatnak az elnevezése, amelynek során 6 millió európai zsidó lett a nácik általi üldöztetés, majd tömeggyilkosság áldozata. Ebben a műsorunkban a II. Világháború előtt és alatt Európában történt eseményekkel foglalkozunk. Az antiszemitizmus már a nácik hatalomra jutása előtt a náci ideológia központi eleme volt. A holokauszt korszak azonban csak 1933. januárjában kezdődött, amikor Adolf Hitler és a náci párt megszerezte a politikai irányítást Németországban. Ettől az évtől kezdve a nácik állami szintre emelték a zsidók elnyomását. Elkobozták tulajdonukat, megfosztották őket jogaiktól és állampolgárságuktól. Az 1938. november 9.-10. kristályéjszakai pogromokban 91 zsidót megöltek, legalább 1400 zsinagógát felgyújtottak, továbbá mintegy 30 000 zsidót letartóztattak és koncentrációs táborokba zártak. A II. Világháború kevesebb mint egy évvel ez után tört ki. A háború alatt a náci Németország a szövetségeseivel és kollaboránsaival együtt, az embertelen körülmények, a brutális bánásmód, a tömeges kivégzések és elgázosítás, valamint a koncentrációs táborokként ismert, kifejezetten erre a célra tervezett megsemmisítő központok révén, az európai zsidók közel 2/3-át kiirtotta. 6 millió zsidót gyilkoltak meg.

1933 és 1945 között a nácik és szövetségeseik más csoportokat is célba vettek, például a romákat, a fogyatékosokat, szláv népek sarjait, továbbá a homoszexuálisokat és egyes vallási közösségek és politikai csoportok tagjait is. A roma és szinti holokauszt történetét még ma sem igazán ismerik az emberek. A roma népírtásnak mintegy 250.000-500.000 ember esett áldozatul, vagyis a II. Világháború előtti roma és szinti népesség negyede fele. A pontos számot nem tudni, mivel sok áldozat családja nem jelentette be szerettei halálát, az elkövetők pedig eltüntették a gyilkosságok írásos nyomait. A holokauszt, amelyet a héber alapján Soának is neveznek, 1945. májusában ért véget, amikor a szövetséges hatalmak, köztük az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Franciaország térdre kényszerítették a náci Németországot, és ezzel befejeződött a II. Világháború. 1945. január 27-én a Vörös Hadsereg felszabadította az auschwitzi koncentrációs és megsemmisítő tábort. A szövetségesek egymás után támadták meg a koncentrációs táborokat és szabadították ki a túlélő foglyokat. A szövetségesek megtalálták és felszabadították az úgynevezett halálmenetek túlélőit is. Ők olyan zsidó és nem zsidó koncentrációs tábori foglyok voltak, akiket a közeledő szövetségesek elől menekülve a táborokból evakuáltak, és SS katonák felügyelete alatt erőltetett menetre kényszerítettek a nácik. Az ENSZ nézete szerint a holokauszt

munkaosztal és a népirtással az oktatás keretein belül is foglalkozni kell. Csak így valósítható meg a világpolgárságra való nevelés, hogy az emberek kritikusan gondolkodó, felelős polgárokká váljanak, akik tisztelik az emberi méltóságot és embertársaikat, és elutasítják az előítélet minden formáját. Az EU is ébren kívánja tartani az európai történelem e tragikus eseményeinek emlékét, ezért támogatja az olyan kezdeményezéseket, amelyek felhívják a figyelmet a holokausztra való emlékezés fontosságára. Emellett támogatást nyújt a holokauszttal foglalkozó kutatásokhoz. Az Európai Bizottság 2015. decemberében koordinátort nevezett ki az antiszemitizmus elleni küzdelem élére. 2018-ban az EU a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség állandó nemzetközi partnere lett. Az Európai Unió tanácsa nyilatkozatot fogadott el az antiszemitizmus elleni küzdelemről, valamint az európai zsidó közösségek és intézmények védelmét szolgáló közös biztonsági megközelítésről. 3 évvel később, 2021-ben pedig az Európai Bizottság elfogadta az antiszemitizmus elleni küzdelem első uniós stratégiáját. Az Európai Parlament minden évben megemlékezik a holokausztról. A képviselők több állásfoglalást is elfogadtak az antiszemitizmusról, a rasszizmusról, az idegengyűlöletről és az intolerancia egyéb formáiról, valamint a gyűlöletbűncselekményekről és a gyűlöletbeszédről. Lássunk párat ezek közül. 2017-ben az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében arra biztatták a tagállamokat, hogy a holokauszt legyen iskolai tananyag. Emellett aggodalmukat fejezték ki az antiszemitizmus újbóli térnyerése miatt is, és hangsúlyozták, hogy a rasszizmus és az idegengyűlölet nem világnézet, hanem bűncselekmény. A neofasiszta erőszak Európában tapasztalható fokozódásáról szóló 2018. októberi állásfoglalásában a parlament felhívta a figyelmet a zsidók elleni erőszak erősödésére, és felszólította a tagállamokat, hogy lépjenek fel a holokauszt tagadása, valamint a nácik és kollaboránsaik által elkövetett bűncselekmények banalizálása ellen. Az Európai Emlékezés Fontossága Európa Jövője Szempontjából című 2019-es állásfoglalásában a parlament arra szólított fel, hogy társadalmunk sokszínűsége és közös történelmünk kapjon nagyobb súlyt a tantervekben. Ennek része a holokauszt, valamint a totalitárius és önkényuralmi rendszerek megismerése, amelyek annyi emberi szenvedést és erőszakot szültek, és fél évszázadra ketté vágták Európát.